maverekete onjimi uchindao. Radio Mosambiki, irikumupa maverekete onjimi uchindao.